0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Zöld rendszámok tízezreit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 ezret. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, ha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
2: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start, Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki és a székesfehérvári hivatásos, illetve a lajoskomáromi és simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Újabb fontos állomáshoz érkezett az a fejlesztés, amely Csákberény régészeti múltját és turisztikai értékeit helyezi még inkább előtérbe. A Csákberényi Múzeum bővítés keretében már elkészült az új épület szárny, ahol interaktív kiállításra mutatják be a település határában feltárt különleges avarkori örökséget. Szombaton tartották a turisztikai attrakció fejlesztése Csákberényen című projekt sajtónyilvános rendezvényét a Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumnál. A hazai pályázati forrásból megvalósuló beruházás célja, hogy a már működő múzeum bővítésével Csákberény kiemelkedő jelentőségű avarkori régészeti öröksége is méltó helyet kapjon, írja Feol. A dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázógép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült. Számolt be róla a Baracsi önkéntes tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri VTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Vonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak, az eredményekről beszámol a Duna Online. Nem finomkodott Németh Péter a Budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a Feol. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. A bérodás kiemelten fontos, hiszen a bérkészítményekre folyamatosan szükség van a betegellátásban. Több Fejér megyei helyszínen is lehetőség nyílik bért adni. Október 6-án kedden Dunaújvárosban a Dunaferiskola villamos tagintézményében az Apáczai Csere János utca 13 alatt 8 és 10 óra között. Október 8-án csütörtökön Dunaújváros Tiszasziget Vasmű utca hútszám alatt 13 és 17 óra között várják a véradókat. A véradáshoz vigyék magukkal a szükséges okmányokat, és a helyszíne érkezés előtt tájékozódjanak az aktuális véradási feltételekről, írja a Feol. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a ház biztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves rácsamási férfival szemben a dunaújvárosi rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a FEOL portálon. Nem minden napi légköri jelenség alakult ki péntek délután Puszta-Egres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik itt Fejér megyében is. Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapja alkalmából közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között, 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között, 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Ismét lehet szavazni az év turista házára innen Fejér megyéből is. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktivkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaháza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondanak. A visszajelzéseket október 5-ig várják, innen Fejér megyéből is.
2: A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhűszűrheti a napfény. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, október 6-a van az év 279. napja, 86 nap és vége az évnek. Sok boldogságot a Brunóknak, a Renátáknak és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Buddy Rockers, a Crystal, majd Lisa Stansfield, ebben a sorrendben az első hármasokat a hosszú hírösszefoglaló után. Ha dugó baleset van, már is jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedünk.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessünk, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudjuk kezdeni. Főleg a reggeli csúcsban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Jó utat, közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön Seal és az Amazing a Besten.

0: a képlet. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél hét. Október 6-a van kedd, a gyaloglók világnapja. 1992 óta ünneplik a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. Gyalogláshoz pedig ma is kiváló, sőt, csodálatos idő lesz. 22-26 fok, ma és holnap még kitart az indián nyár, csütörtökön hidegfronttal vége az őszi nyárnak. És vége most egy fél órának, jönnek a friss hírek, aztán Sharammal folytatjuk Party All The Time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendelkezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell a működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Gyűjtést indította a Magyar Református Szeretett Szolgálat a leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta.

0: A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra, ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árva ellátás, a rokkantsági és a rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén is dolgozik a kormány, emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős pluszterhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részlet emelkedést jelentene a változás, miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A diákok elsősorban az eszközök csökkentése és tanárhiány miatt tüntetnek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Földkörüli pályán érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. Két év múlva juttatnak majd az űrbe egy skót viszki mintát egy műholddal. Arra számítanak, hogy a Földet 90 percenként megkerülő űreszközön a kísérlet 5 éve alatt a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap az ital.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki és a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. A dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázógép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült. Számolt be róla a Baracsi önkéntes tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai. Három aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélékházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak. Az eredményekről beszámol a Duna Online. Nem finomkodott Németh Péter a Budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a FEOL. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 6-a van kedd, az aradi vértanúk emléknapja. Az időjárás viszont ma és holnap még nem gyászol, majd csütörtöktől. Ma is sok napsütés várható, 22-26 fok. Csütörtökön északnyugat felől jön a hidegfront, amely véget vet a vénasszonyok nyarának. Hűvösebb időre, csapadékra is készülnünk kell majd. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig indítom Sophie Alice Baxter dalát, Get Over You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, október 6-a friss hírei után. Hozom majd a Daft Punk slágerét. És jön a 4-es Street is.
2: 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát.
1: Ugyanakkor jöhet a közlekedési info, és ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki és a székesfehérvári hivatásos, illetve a lajoskomáromi és simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Újabb fontos állomáshoz érkezett az a fejlesztés, amely Csákberény régészeti múltját és turisztikai értékeit helyezi még inkább belültérbe. A Csákberényi Múzeum bővítés keretében már elkészült az új épület szárny, ahol interaktív kiállításon mutatják be a település határában feltárt különleges avarkori örökséget. Szombaton tartották a turisztikai attrakció fejlesztése Csákberényen című projekt sajtónyilvános rendezvényét a Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumnál. A hazai pályázati forrásból megvalósuló beruházás célja, hogy a már működő múzeum bővítésével Csákberény kiemelkedő jelentőségű avarkori régészeti öröksége is méltó helyet kapjon, írja a FEOL. A dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázógép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült, számolt be róla a Baracsi önkéntes tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik itt Fejér megyében is. Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapi alkalmából közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között, 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között, 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhűszűrheti a napfény. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Október 6, kedd, sok boldogságot, Bruno Renáták szülinaposok hívható, SMS Viber számunk nem változott, 0620 55 55 155. Már is indítom a Kossin slágerét, Max Levente vagyok, ez a...
0: Best FM!

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Jazz FM a legjobb zenék, részleges jó hírek az M1-esről.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Tehát az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között Győr felé változatlanul a külső és leállósáv járható. Budapest felé viszont az 55-ös kilométertől a 33-asig a belső átterelt sáv megszűnt. Két sávon halad a forgalom ezen a bő 22 kilométeren az új szélesített pályán. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös kilométer között, illetve a 33-as és a 19-es kilométer között a belső sávot a korábbiakhoz hasonlóan átterelik a Győr felé vezető pályaoldalra. Jó utat, közben itt a következő, az ezredforduló legnagyobb slágerei közül. Beyoncéval lassúzunk, ez a Halo a Besten.
1: Best.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma és holnap még indián nyár, csütörtökön jön a hidegfront, az igazi ősz. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. Jó reggelt, George Michael és a Too Funky szól hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 6-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel, Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális, óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A diákok elsősorban az eszközök csökkentése és tanárhiány miatt tüntetnek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Rekordszámú látogatóval zárta a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 000 látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Gyűjtést indította a Magyar Református Szeretett Szolgálat a leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom.

0: Mát építésével 1784-ben jött létre, elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az aljnövényzet takarta. A kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint vélhetően egy templom romjai is. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra, ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án Mezőszilassnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki és a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, a 17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak, az eredményekről beszámol a Duna Online. Nem finomkodott Németh Péter a budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a FEOL. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezzel a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 6-án, kedden Bruno Renáta napja van, és az aradi vértanúk emléknapja, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Százharminchét éve ezen a napon Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház, a Kabaré. 1949-ben ezen a napon született Bobby Ferrell táncos énekes, a Bonnie M együttes tagja. 1963. október 6 megszületett Elizabeth Shue, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Karate Kölyök, a Koktél, a Visszajövőben második-harmadik részében pedig Marty McFly barátnőjét alakította. És fontos dátum az október 6-a Madonna számára is, mert ez a nap volt a legelső kereskedelmi forgalomba hozott kislemezének, az Everybody-nak a megjelenési dátuma, az évszám pedig 1982 volt. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Erre az időszakra pedig ki mással emlékezhetnénk a legautentikusabban, mint a pop királyával. A dal címe is ez, Remember the Time, és énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Futás a suliba, mindjárt becsöngetnek rögtön 8 óra, friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án mezőszilastán, mint egy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki és a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nem finomkodott Németh Péter a budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig ha lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobban az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a Feol. A dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázógép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült, számolt be róla a Baracsi önkéntes tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó utat, friss közlekedési hír.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-esen ma estig tartó aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométer között. Egy kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ásra viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos tudni, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsító sáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Nagyon-nagyon kell ezeknél figyelni, a munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat! A folytatásban pedig Lady Gaga paparazziának vakúja villog, mint a Westen.

0: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 6-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszere a maximális, óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A diákok elsősorban az eszközök csökkentése és tanárhiány miatt tüntetnek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 000 ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás, miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 000 látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Gyűjtést indította a Magyar Református Szeretett Szolgálat a leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Földkörüli pályán érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. Két év múlva juttatnak majd az űrbe egy skót viszki mintát egy műholddal. Arra számítanak, hogy a Földet 90 percenként megkerülő űreszközön a kísérlet 5 éve alatt a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap az ital.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki és a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőrűi BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, a U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak. Az eredményekről beszámol a Duna Online. Nem finomkodott Németh Péter a budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig ha lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára

0: nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a Feol. A dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázógép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült, számolt róla a Baracsi önkéntes tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csak nem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, akár kész vagyunk rá, akár nem. Pár nap és megérkezik az igazi ősz, hűvösebb lesz, borúsabb lesz az idő, esni is fog, és a legtöbb helyen már 20 fok alatt marad a napközbeni maximum, de addig, még ma és holnap folytatódik a gyönyörű indián nyár, és folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát is. Mindjárt Pitbull jön, előtte még Curtis Péli Barnával, most pedig a Fugees és a Ready or Not a Besten. Ready or

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék. A gyaloglás világnapján lépésről lépésre, az a Step by Step címmel Whitney Houston dala zárta az órát. 1992-ben indították útjára a Riói Föld konferencia után a testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. A gyalogláshoz pedig csodálatos időnk lesz ma is és holnap is. Persze, aki nincs cukorból, az egy esernyővel, esőkabáttal majd csütörtökön és majd pénteken is gyalogolhat. Fontos, hogy ez rendszeres legyen. Rögtön 9 óra tehát jönnek a friss hírek, aztán a következő órában például az Aesop Bass dala. És lelket önt belénk a halott pénz.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet le...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án Mezőszilassnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki és a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. A dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázógép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült. Számolt be róla a Baracsi önkéntes tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később Abonyban, az U17-es szabadrúgású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak. Az eredményekről beszámol a Duna Online. Nem finomkodott Németh Péter a budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a FEOL. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Édes menekülés a közelmúltban, jön a The Sweet Escape Gwen Stefanitól és Akon-tól, attól a Gwen Stefanitól, aki október 3-án ünnepelte 57. születésnapját. A No Doubt énekesnőjeként ismertük meg, később szólóban is letette a névjegyét, jellegzetes hangja mellett vörös rúzsa és platina szőke haja is védjegyévé vált. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, 6 perccel múlt 9, Max Levente vagyok.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, íme hozzá egy kis segítség.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Attilától tudjuk, hogy baleset történt az M3-as bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útjánál. 2-3 kilométeres a torlódás. Lassú nagyon az M1-es és Budapest felé Biatorbágynál, ráadásul sokan szeretnének az 1-es főúton kerülni, így az is megtelt. Jó utat, ha közlekedési info van, az a 0620 55 55 155-re jöhet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jöjjön Justin Timberlake 2003-as debütáló albumának harmadik kislemeze, a Rock Your Body-t indítottam el, melynek szerzője Pharrell Williams, és érdekesség, hogy eredetileg Michael Jacksonnak szánták a dalt, de Jacko visszautasította, így kapta meg végül Timberlake.

0: feeling me? Let's do something.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. 26-10-06 a mai dátum. Ma és holnap még kitart az indián nyár 25-27 fok körüli maximumokkal. Csütörtökön jön a hűvösebb ősz, most pedig egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Christina Aguilera, Car Wash a Besten. Sziasztok!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hányszor hallottuk, bárcsak visszatekerhetném az időkerekét. Na ezt kérem szépen itt a Besten a nap 24 órájában megtesszük. 10 után majd a Fats & Small-lal. Szól majd a Turn Around, és persze utazunk néha előre is az időben. Vár a holnap címmel, Wolf Kati dala is forog majd, de csak is a legfrissebb hírek után, itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős pluszterhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás, miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az aljnövényzet takarta. A kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint vélhetően egy templom romjai is. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendelkezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell a működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszere a maximális, óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Földkörüli pályán érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. Két év múlva juttatnak majd az űrbe egy skót viszki mintát egy műholddal. Arra számítanak, hogy a Földet 90 percenként megkerülő űreszközön a kísérlet 5 éve alatt a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap az ital. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra, ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki és a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázógép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült. Számolt be róla a Baracsi Önkéntes Tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs Öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. A remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később Abonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak, az eredményekről beszámol a Duna Online. Nem finomkodott Németh Péter a budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig ha lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a FEOL. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhűszűrheti a napfény. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában olyan régi ismerőseinktől, mint a Linkin Park, Seal, az Outkast, itt lesz a Maroon 5, a CNC Music Factory, nem sokára Sean Paul és Sasha, az órát pedig a német DJ producer Tom Novi kezdi a Your Body-val, 4 perccel múlt 10, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best

Best FM, a legjobb zenék. A CNC Music Factory-val utazunk vissza a 90-es évek hajnalára. Jön a Gonna Make You Sweat, és rögtön kezdődik is a dal Everybody Dance Now. Szól majd az első pár szó, aki pedig ezt meg is fogadja, az ma kedd lévén Funkira robhatja este a Night Shift-ben. 6-tól a házigazda White Boy, a lemezjátszóknál 7 és 8 között DJ Hangya itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében hatósági tevékenység miatt alakult ki 5 kilométert meghaladó torlódás a 158-as kilométertől. Budapest felé két műszaki hibás kamion okoz fennakadást Herceghalom térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot foglalják el, így a forgalom a munkaterületen keresztül halad, valamint szintén a főváros felé Biatorbágynál egy autó és kamion koccant, a 18-as kilométernél a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal kötőjel liget.hu.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelésével.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma és holnap még abszolút aktuális Kid Rock slágere az All Summer Long. Folytatódik az indián nyár, de csütörtökön véget ér, részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. És hadd ajánljak a magyarok közül is, szól majd a kompakt diszkó dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ismét teljes körűen intézhetik földgázügyeiket az MBM ügyfelei. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MBM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására, és az előre fizetős gázórák feltöltésére ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállást, mert elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolguk a hétvégén. Október 3-án Mezőszilassnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki és a székesfehérvári hivatásos, illetve a lajoskomáromi és simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak, az eredményekről beszámol a Duna Online. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekszik majd a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúlon északi és északnyugati tájakon megerősödik a déli délkeleti szél. A minimum értékek 2 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb órákban 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilózó sofőröket figyeli a rendőrség. Még egy pár napig kitart az októberi nyár. Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd félárbócra eresztették az aradi vértanúk emlékére a Nemzeti Gyásznapon. Az eseményen részt vett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és több kormánytag. Az aradi vértanúk emléknapján egész nap félárbócon marad a magyar zászló annak emlékére, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az Orvosi Élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma egyébként a fizikai Nobel-díj nyertesét is bejelentik. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék. Az íre a pontot, az érzelmi töltöttségünk szintjén pedig Kim Mezel teszi most föl. A Melody Maker dala után Be Happy Every Day és Young Hearts Run Free, a Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével készült Romeo és Julia című film betétdalaként is elhíresült dallal megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen ma estig aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni Budapest felé a 17-es és 16-os kilométer közötti 1 kilométeres szakaszon, ahol a középső sávot zárták le, így csak a külső és a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. További fontos info, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsító sáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki az 1-es főúton. A munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. Ezre sem

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a Black Eyed Peas Hey Mama című slágerével a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama.
0: Get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására, és az előre fizetős gázórák feltöltésére ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállást, mert elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. A dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázó gép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült. Számolt be róla a Baracsi Önkéntes Tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfényegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Vonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak, az eredményekről beszámol a Duna Online. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Két hajót ért dróntámadás a bolgárpartoknál. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Tegnap ugyancsak a Fekete-tengeren a román partoknál feltehetően dróntámadás miatt ütött ki tűz egy török gabonaszállítóhajón. Egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Félárbócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyurai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Már 23 ezren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. Az államkincstár közölte, hogy a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, de egyes esetekben elérheti a 65 ezer forintot is. A pénzt bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra lehet fordítani. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Továbbra is meleg nappalokra és hideg éjszakákra számíthatunk. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép kedvet, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát vannak azok a dalok, amik igazán úgy be tudják indítani, és be tudják rugni azt a bizonyos ajtót, ha mondjuk délutáni munkáról van szó. Hát pont egy ilyennel indítok így ebéd időben, ez pedig nem más, mint a Black Eyed Peas és a Hey Mama, úgyhogy jó munkát, és persze jó étvágyat kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék. Napsütéses délutánt kívánok mindenkinek. Jó hangulatot, jó kedvet így kedd délutára, bár el kellett gondolkodnom, hogy kedd van, vagy szerda van. Annyira gyorsan telik az idei évben. Egyébként ez az év és minden hét, hogy néha így el tudok veszni a közepén, de nyugi, kedd van, megnéztem a naptárt, október 6-a, és nagyon szép őszi napunk van, úgyhogy használjuk ki mondjuk pihoszenék hallgatására. Ha munkában, akkor azért, ha útközben, akkor azért, ha pihenés közben, akkor azért, ha bevásárlás közben, akkor azért, ha egyszerűen csak jó hangulatba akarnak kerülni, akkor pedig azért. Én hozom a legjobbakat és közlekedési információkat is, mindenféle érdekességet, hozom a napkérdését is, úgyhogy ma is tartsanak velem. Remélem, hogy jól vannak és eddig jól telt a kedd, hát a folytatást bízzák rám. És a Sixpence None the Richer dalára szerintem ez a világ egyik legromantikusabb dala. Kiss me a Best FM-en!

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután ma is számíthatnak rám, hogyha útinfókról van szó, figyelem az utakat, figyelek mindent, úgyhogy ha van információ, már adom is tovább. Természetesen ma is hozzászólhatnak az adáshoz. 0620 55 55 155. Ide várom a közlekedési információkat is, de nyilván majd a nap kérdésére is a válaszokat. Na de előtte nézzünk rá most az utakra, mert hogy új terelést építenek ki az M5-ösön, Röszke felé Ócsánál, a 20-as kilométernél a gyáli csomópont gyűjtő ágára terelnek mindenkit, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leállósávon. A munka miatt 1-2 kilométeres most a dugó, ami kialakult. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek információja van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele, illetve egy nagyon fontos dolog, ma is sokan dolgoznak az utakon. Vigyázzunk rájuk is, na meg egymásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fél 3, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit megnyugtattak a hallgatók, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki néha el tud veszni a hetekben, hogy most kedd van, szerda van, vagy egyáltalán milyen napot írunk, mert annyira gyorsan telik az az év. Viszont ez a délután azért még csak éppen, hogy beindult, úgyhogy ne szaladjunk előre, inkább a következő órában is hallgassunk isteni zenéket. Egy óra azonban már eltelt a délutánból, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Mary J. Blige. És itt lesz majd a szuperhíró dala is, az utolsó boldog nyár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ismét teljes körűen intézhetik földgázügyeiket az MBM ügyfelei. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MBM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására, és az előre fizetős gázórák feltöltésére ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akad dolguk a hétvégén. Október 3-án Mezőszilassnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki és a székesfehérvári hivatásos, illetve a lajoskomáromi és simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak, az eredményekről beszámol a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Bolgár felség vizeken ért dróntámadás 2 hajót. Bővíteni a használt ruhagyűjtés lehetőségeit a MOHU. Részecske fizikusé a fizikai Nobel-díj. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért 2 hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál hajnalban. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanárban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Támogatjuk azt, hogy a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen részecskefizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után is 4 perccel, velem Majoros Ritával is, természetesen a legnagyobb kedvenceinkkel. 90-es, 2000-es évek a legjobb időszak volt zenei szempontból mindenféleképpen, mert hogy olyan dalok születtek, mint a Vando Project és a King of My Castle, vagy Yolanda Be Cool és a We No Speak Americano, na ezek is jönnek, de csak Mary J. Blige és a Family Affair után.
0: Best FM.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Újítsuk fel az otthonunkat ma délután, na jó, persze csak szóban, mert hogy én az elmúlt hétvégéken és a mostani hétvégén is úgy tervezem, hogy egy picit felújítgatom az otthonom. Persze csak semmi szakmunka, csak apránként, akár egy-egy ilyen kis bútorfestés, vagy például most az új projektem a csempefestés lesz, mert hogy a fürdőszobai csempét szeretném egy icipicit feldobni, a csempematricákat is nézegettem, de hát mondjuk úgy, hogy ahhoz nem vagyok én elég ügyes, ezért gondoltam a csempefestésre, hogy próbáljam egy kicsit költséghatékonyan megoldani ezeket a dolgokat. Egyébként, hogyha valakinek van rá valami tipje, nagyon-nagyon köszönöm, hogy hogyan is kezdjek ennek neki, bár azért konzultáltam egy-két szakember ismerőssel, mondjuk így. Na de arra vagyok kíváncsi, mert hogy ez lesz a nap témája is, hogy felújítunk, hogy mi az, amire már mindenképpen szakembert hívunk, és mi az, amit majd én megcsinálok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, és természetesen a szakemberek üzeneteit is várom. Mi az, amit ők már láttak, hogyha mondjuk majd én megcsinálom, bakikról van szó, szóval minden érdekel felújítás témájában. Mi az, amit mi majd egyszer megcsinálunk, és ott vár 2019 óta, vagy mi az, amiben eddig például nagy sikerünk volt, hogyha az otthonunk felújításáról van szó, úgyhogy kinek milyen tapasztalatai vannak felújítás tekintetében, mi az, amit ő megcsinál, mi az, amikor szakembert hív, és jöhetnek az üzenetek. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzik, de akár nyugodtan fel is hívhatnak, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat, és újítsunk fel együtt. A Van Doom Project dala pedig mindenkinek szól, aki éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et. Szóljon a King of My Castle!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Van több hírem is, nem túl jók, de már kezdem is az elején. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után több kamion ütközött. A 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt teljes egészében lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény-Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig egyébként aszfaltozás miatt figyelmesebben kell autózni a főváros felé az M1-esen a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ra viszont továbbra is kettő sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsító sáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. A munka várhatóan úgy ma este 8 óráig tart körülbelül, de én figyelem az információkat és hozom a legfrissebbeket. Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Adon csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. A 48-as kilométernél emiatt lassulás tapasztalható. Az M0-es autóúton pedig a keleti szektorban Csömörnél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. A 62-es kilométernél egy sávot lezártak, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Ideért egyébként Tamás is, hogy a Ferenc körúton a Mester utcánál baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel is kell számolni. Köszönöm az infókat, jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen módon másodperceken belül 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább és élvezzük majd a tankcsapda dalát, jön a Pesten megjelent Isten.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Üzeném, hogy Madonna is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét teljes körűen intézhetik földgázügyeiket az MVM ügyfelei. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására, és az előre fizetős gázórák feltöltésére ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak, az eredményekről beszámol a Duna Online. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondanak. A visszajelzéseket október 5-ig várják, innen Fejér megyéből is. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfény. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, a csillagászatban nyitott új távlatot az új fizikai Nobel-díjas, még kitart az indián nyár. Villányi Eszter vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd félárvócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Váltójavítás miatt lesznek korlátozások ma este a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott váltó végleges helyreállítása miatt este 8-tól több vonalon is kimaradó járatokra lehet számítani, illetve a Mecsek és Göcsei ICK esetében kelemföldig közlekedő járatok is lesznek. A MÁV Inform arról tájékoztat, hogy a távolsági vonatok várhatóan még a déliből indulnak. Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen belga részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube neutrino obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sark jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után járunk lassan 5 perccel. Jó hangulat, Best FM, isteni zenék. Remélem, hogy velem tartanak. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is hozom a kedvenceket, úgyhogy jön a Madonna féle American Pie. Itt lesz majd a KLF, jön a Tankcsapda és Geszti Péter is Wolf Katival. Most a Nickelback-kel indulunk. Már itt is a Photograph.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma felújítunk, mert hogy az a nap kérdése és az a nap témája, hogy ha ottani felújításról van szó, akkor ki hív szakembert, ki az, aki megoldja saját maga, vagy mi az, amit megoldunk magunk, és mikor hívunk szakembert. Azt írja Peti, én mindent magam csinálok, mert a szakember drága, aztán rájövök, hogy én még drágább vagyok, mert amit elrontok, azt utána még a szakemberrel is meg kell csináltatni. Hát van benne valami, én is ezt szoktam mondani, hogy ezért végig gondolom, és ez mégiscsak egy-egy

történetek, és persze azok is, amikor esetleg valaki mégiscsak sikereket ért el, azzal, hogy majd ő megoldja. Na hát erre is kíváncsi vagyok. Egy-két üzenet érkezett már ezzel kapcsolatban, tehát elenyésző, mondjuk így, fogalmazzunk így. Amiből viszont nagyon sok van ma délután, az nem más, mint az isteni zenék, amikkel igazán jól szórakozhatunk itt a Best FM-en, például Maxi Priest és a Close to You, vagy Madonna dala az American Pie. Már érkezik is a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, már meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Figyelem, figyelem továbbra is az M1-esen, mert Hegyeshalom felé a Halság pihenőhely után korábban több kamion ütközött. A 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig tart az aszfaltozás, úgy nagyjából este 8 óráig az M1-esen, a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszt a középső sávon le is zártak, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ásra viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsító sáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Este 8 óráig kell tehát nagyjából ezzel számolni. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, akár a fővárosból, akár bármelyik útról az országból. Egyébként a Hegyalja útról is kaptam egy információt, hogy a Sánc utcánál baleset történt, úgyhogy a Budapesten autózóknak erre kell figyelni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki és a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. A dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázó gép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült. Számolt be róla a Baracsi önkéntes tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs 5-e bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri VTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak. Az eredményekről beszámol a Duna Online. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Ismét lehet szavazni az év turista házára innen Fejér megyéből is. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaháza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekszik majd a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúlon északi és északnyugati tájakon megerősödik a déli délkeleti szél. A minimum értékek 2 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb órákban 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Molek Csongor vagyok, üdv mindenkinek, Dunaújváros és a környék, ez a 93.1 Best FM, és a lényegi infókat át is adtam, talán annyival még kiegészíteném, hogy hasznos infókkal mindenféleképpen jelentkezem. A következő 3 órában a legkirályabb zenék mellett Eminemmel kezdünk, a dal címe The Real Slim Shady.
3: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Október 6-át írunk már. Üdv, kedves dunói veresi hallgatók! Molek Csongor vagyok, és együtt folytatjuk így a kedd délután kellős közepét. Névnaposaink a Brunók, akik ma ünnepelnek. Legyen nagyon szép napjuk a folytatásban is, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Hát 177 éve 1849-ben Aradon kivégezték a Magyar Honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. És 75 éve megkezdte rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, megnézzük a listát természetesen. 231 éve látott napvilágot Langner György, honvéd tábornok, aradi vértanú, akit 54. születésnapján végeztek ki. És 153 esztendeje látott napvilágot Rózsahegyi Kálmán, színész, színészpedagógus. Az ünnepelt hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. A Westlife nagy slágerét meghallgatjuk most, a címe Uptown Girl.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek. Jó messze utazunk először, a 46-108-ason végeznek építési munkákat még október közepéig, kedves hallgatók. Ez Újhartyán Sári bekötő út, a 4-es kilométerről van szó. Aki esetleg erre tart, számítson az említett útszűkületre. Az 52-esen tudjuk jól, hogy még decemberig aktuális a csomópont építési munkálat, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél, és a 62-esen is végeznek munkálatokat, Dunaújvár a Székesfehérvár másodrendű főúton. A 0-as és a 42-es kilométer között ma is számítani kell útszűkületre. Hogy ezeken kívül még hol tapasztalható fennakadás, kérem jelezzék felénk, 0630 74 74 777, előre is kösz szépen mindenkinek, és jó utat még egyszer, poprokkozunk egyet, visszafogottabb tempóban a Maroon 5 amerikai csapattal, és tőlük szól most a Payphone című sláger.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pontosítunk, itt a 93.1 Best FM-en. Az első közös óránk végéhez érünk lassan-lassan, dunaújvárosi hallgatók, de még a következő kettőt együtt töltjük. Pörgősen jó hangulatban, aki továbbra is melózi, kitartást kívánok, a többieknek pedig jó pihit. A mikrofonnál Molek Csongor, Szalami de Bahia felvételével kezdünk. Ez az Otro Lugar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Swing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyermekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyon Visszaszerzési Hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés, akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 6-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, hogy arányosan kapják meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdet a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Híreink végén az időjárásról. Derült, hogy fátyolfelhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Csupán az északnyugati tájakon élénkülhet meg a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A legkirályabb zenéket hozom még 2 egész órán keresztül, hol itt a 93.1 Best FM-en, azért, hogy a hallgatók jól szórakozzanak folyamatosan, amikor a Best FM-et hallgatják. A mikrofon mögött Molek Csongor, Dunaújváros és a környék, és kezdünk egy tempós dallal, Szalami de Bahiától szól most. az Old Rule Guard című dal.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM. A legjobb zenék, időjárásról beszélünk egy picit, nyilván a holnapiról dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, hát holnap még folytatódik szerdán a túlnyomó napos idő itt a mi tájegységünkön. Aztán majd késő délutántól nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és már némi csapadék várható, nem mindenhol. Többfelé megélénkülhet majd a délies, délkeleti szél, és a minimum hőmérséklet a reggeli órákban olyan 2-9 fok körül alakul, napközben pedig még mindig kapjuk ezt a 23-27 fokos csúcsértéket. Ennek talán örülünk a legtöbben, azok kivételével, akik érzékenyek a napi hőingásra. Ők számíthatnak kellemetlen tünetekre, fájós végtagokra például a reggeli órákban, ízületi problémák miatt, vagy akár jelentkezhet már korán reggel fejfájás. Próbáljanak eleget pihenni és ügyelni a napi folyadékbevitelre. Beyoncé rendkívül érzelmes számát meghallgatjuk most. A sláger az Irreplaceable.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, egy eseménybe számoló röviden, helyi szinten kedves dunaújvárosi hallgatók, ünnepi konferenciával emlékeztek meg Dunaújvárosban, a múzeum állandó kiállításának fél százados évfordulójáról az intézményben. Ezen a rendezvényen a múlt eredményeinek felidézése mellett a városi identitás erősítéséről és az intézmény jövőbeli feladatairól is szó esett. Az évforduló alkalmából a múzeum korábbi és jelenlegi vezetői, valamint a város képviselői osztották meg gondolataikat. A Farkas Lajos igazgató hangsúlyozta, hogy a jelenlegi állandó kiállítás ma már igazi múzeum a múzeumban, amely tisztelettel adózik az elődök szakmai munkája előtt. Az egésznapos jubileumi rendezvény menetrendje a reggeli regisztrációt és köszöntőket követően a szakmai előadásokkal kezdődött, majd az ebédszünet és a délutáni tárlatvezetés után kerekasztal beszélgetéssel és záró gondolatokkal ért véget. Van fent fotós beszámoló a dunaújváros.com hírportálon. Fergi felvételét meghallgatjuk most, ez a Big Girls Don't Cry című sláger.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en vagyunk, ezt a kiegészítő infót azért még hozzáteszem. Szokás szerint dunaújvárosi hallgatókat üdv mindenkinek, gondolom akadnak olyanok, akik jelenleg kocsiban ülnek és ott hallgatják a Bestet. Jó utat kívánok, közlekedési infókkal hamarosan jelentkezem. Csak indítja az órát mindjárt Eric Prydz a Piano című dallal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált, csaknem 1000 személy és teherautó, 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, hogy arányosan kapják meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdet a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 6-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Rekordszámú látogatóval zárta a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Gyűjtést indította a Magyar Református Szeretett Szolgálat a leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Csupán az északnyugati tájakon élénkülhet meg a déli eszél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűzre adásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki és a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. A dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázógép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült. Számolt be róla a Baracsi önkéntes tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, az U17-es szabadrugású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak, az eredményekről beszámol a Duna Online. Nem finomkodott Németh Péter a budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a FEOL. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhűszűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az útcsó óránkat indítjuk be így kett, hátkora este enyhe túlzással itt a 93.1 Best FM-en dunaui városi hallgatók, aki velünk van a környékről. Mindenkit szeretettel köszöntök. A nevem Oleg Csongor, közlekedünk hamarosan, aki úton van éppen, az figyelmesen hallgassa a rádiót. Eric Pritzel kezdünk és szól a piano.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok az autósoknak, akik vezetnek, dunaújvárosi közlekedők. Aszfaltozási munka aktuális még mindig a 61-esen. Dunaföldvár, Nombóvár, Nagykanizsa másodrendű főút elején 0-as kilométerénél még október 8-áig valószínű terelésre is kell készülni. És a 62-28-ason szintén kátyúznak, Dunaföldvár-Seregélyes összekötő úton a 22-24-es kilométernél. Útszűkület van érvényben jelenleg. Ha egyéb akadállyal kapcsolatban van infójuk, akkor jelezzék kérem 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, Will Smith következik most a Besten, és tőle szól a Miami című felvétel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Lesz ismét egy különleges kiállítás, kedves hallgatók, október 8-án 17 órakor nyílik. Pataki Attila fényképész, Szubjektív, objektív, látva nem magyarázva című fotókiállítás a Dunói Városban, a Bartók Színházban. A Budapestről érkező tárlat arra ösztönzi a látogatókat, hogy a vizuális élményen keresztül fedezzék fel a képek egyedi üzenetét. A kiállítás címe pedig arra gondolatra épül, hogy egy fénykép jóval többet mond el puszta szavaknál, ha szavak nélkül közvetlenül szemléljük. Ugyanazt az alkotást minden szemlélő egyéb szemszögből látja, és eltérő részleteket vesz észre benne, és ez a szubjektív tapasztalás adja a fotóművészet igazi izgalmát. Pataki Attila Budapesten született és él, alkotói látásmódját pedig művészi, szürreális és műkereskedői tapasztalattal formálták. Önkifejezési vágya a zenei megnyilvánulások után 2020-ban vezette vissza a fotózáshoz, ahol a látásmód és a technikai precizitás találkozik. A részletek fent vannak a dunaiváros.com hírportálon. Most Christina Aguilera és Ricky Martin duettje következik, a Nobody Wants to be Lonely.

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 93 egy Best FM, a legjobb zenék. A Cardigans együttes és Tom Jones közös produkciója következik, a Burning Down the House című felvétel. Ez a búcsúsláger, kettkora este. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, dunói versi hallgatók. Maradjanak a Best FM-en bátran, a folytatásban szólnak a nagy kedvencek, tudják, a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Holnap pedig már megint szerda, a délutáni órákban jelentkezem majd 3-tól. Molek Csongort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akadt dolgok a hétvégén. Október 3-án mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki és a székesfehérvári hivatásos, illetve a lajoskomáromi és simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak. Az eredményekről beszámol a Duna Online. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondanak. A visszajelzéseket október 5-éig várják, innen Fejér megyéből is. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekszik majd a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúlon északi és északnyugati tájakon megerősödik a déli délkeleti szél. A minimum értékek 2 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb órákban 22.
0: A Best FM-en.
2: Bővül a kata, jön a vagyonadó. Ismét indulnak az egyetemi filmklubok. Csütörtöktől több lesz a felhő, és ezek el is sírhatják magukat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 000, mellékállás esetén 50 000 forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
3: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Rófia című animáció.
2: Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én Whiteboy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky setjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B 1:1 is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a track lista is.

0: Shift-ben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 06255555 Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ismét teljes körűen intézhetik földgázügyeiket az MVM ügyfelei. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására, és az előre fizetős gázórák feltöltésére ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállást, mert elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKSF fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak. Az eredményekről beszámol a Duna Online. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondanak. A visszajelzéseket október 5-éig várják, innen Fejér megyéből is. A meteorológusok szerint sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfény. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 8 fok várható, délután 24 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Civil szervezetek vehetnek részt a külügyminisztérium pályázatán. A csillagászatban nyitott új távlatot az új fizikai Nobel-díjas. Holnap még egész meleg lehet.
3: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hazennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell. Az energiatermelésnek.
2: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: What is love?
1: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya. On Wonder Closer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jön a vagyonadó 1 milliárd forint felett. Korlátozásokra kell készülni a déli pályaudvaron. Csütörtökre megérkezhet az eső, de még meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jön a vagyonadó, ezt januártól vezetik be, és azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Mértéke 1% 100 milliárd felett már 1,5% lesz, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az első befizetés az idei év végi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. A vagyonadóról társadalmi egyeztetés indult, jövő szerdáig várják a véleményeket. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen tárolókat. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is ingyen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztos hagyjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
2: Nem nyitott ki a középiskolák negyede Franciaországban az országos tiltakozónapon. Mintegy 30 városban több tízezer diák vonult az utcára tanárok és érdekképviseletek támogatásával. A diákszervezetek több állami forrást követelnek intézményeik számára. A tiltakozások szeptember közepén kezdődtek, az iskolafoglalások néha erőszakba torkoltak. Rendőri túlkapások miatt több vizsgálat is indult már. Váltójavítás miatt kell korlátozásokra készülni este 8-tól a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott egy váltó, a végleges helyreállítás miatt több vonalon is kimaradhatnak járatok. Egyes vonatok pedig csak kelenföldig közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Best FM a legjobb zenék, egy csodás keddestét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Eljött a második napunk utolsó 4 óra is ezen a héten, úgyhogy én azt mondom, hogy a legjobb zenékre üljünk fel, és suhadjunk át a szerdába. James Blunt kezd, ez a Bonfire Heart.
4: Ez a Night Shift.

0: Ez a Night Shift. Én is ezt hallgatom.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

nem. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő párosunk, hogyha minden igaz, akkor New Yorkban a metrón találkozott, és annyira egymásra találtak, annyira érezték egymás flowját, hogy így megmaradtak egymásnak, és létrehoztak egy olyan dalt, ami egy ilyen retro soul hangzást hozott, és annyira működött, hogy több mint egy tucat országban top 10-es dal lett. Hogy kikről van szó? Charles Pettigrew és Eddie Chacon. De inkább úgy nevezzük őket, hogy Charles és Eddie. És jön az a kérdés, would I lie to you? Hazudnék én neked? És erre a kérdésre jelen esetben, és szerencsére nem kell válaszolni.

Szerintem egy időben Budapestre kerestek rá a legtöbben a világban. Azért, mert mondjuk az amcsik tutira nem tudták, hogy hol van Budapest, meg egyáltalán isszák vagy eszik. Viszont most már tudják. És ez a jó. George Ezra, Budapest, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Madonnának ez volt a 12. listavezető slágere Amerikában, és hát nem bízta a véletlenre, hiszen 2000-ben írt egy olyan dalt, aminek az volt a mondani valója, hogy a zene összehozza az embereket. Eddig nagyon jó, a zene maga is nagyon jó, viszont a klipbe kellett egy nagyot húzni, és mi volt akkoriban nagyon menő? Hát persze Ali G, azaz Sacha Baron Cohen, aki egy limuzinnal furikázta Madonnát, és itt-ott megpróbált udvarolni neki. Hogy sikerült-e, vagy sem, hát arra pedig a klip talán választad, vagy mégsem. Ki tudja? Nézzétek meg, hogyha úgy gondoljátok. Put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak és főleg fiatalok, képzeljétek el, hogy a 90-es években még nem volt videó megosztó portál, még nem volt streamer szolgáltató, még nem volt olyan hely, ahol 850 millió zenét megtaláltok egy helyen három kattintással, hanem az volt, hogy ha te zenész voltál és mondjuk valamit akartál magaddal kezdeni, akkor vadul elkezdted levélben vagy telefonon zaklatni a már befutott zenészeket, és erről csináltad el a szól egy dalt is, ami 4 percben bemutatja ezt az életérzést, amikor folyamatosan csöng a telefonod. Ez a ring, ring, ring.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bevezetik a vagyonadót 1 milliárd forint felett. Klasszikus magyar alkotások láthatók az egyetemi filmklubokban. Holnapra még szép napsütést ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Sok esetben az NFI film Archívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Rófia című animáció.
1: Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki élvezi ezt a csodás estét, és már hangolódtok arra, hogy nagyjából félbeszéljük ezt a hetet. Én hozom hozzá a legjobb zenéket, most Nelly kezd, ez a Ride With Me.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben, aki R&B-vel vagy akár rappel foglalkozott, hát el nem tudta képzelni, hogy lehet finoman is fogalmazni, nem pedig ilyen nagyon kemény, macsós, úgymond gangsteresen. Viszont a francia Alliance Ethnic húzott egy váratlant, és a 90-es évek keményebb rappel helyett inkább a funkos, szólos és pozitív hiphopot választották. És jól tették, hiszen a következő dal nagyon hamar a legsikeresebb slágerük lett. Ez a Respect.

Ezt a fem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi trükkös dal következik, aminek az a pikantériája, hogy a 70-es évek diszkóvilágából merít Bionic Boogie Dance, Little Dreamer

című felvételének a hangulatát és az elemeit emeli át egy modern house környezetbe. Könnyed vokál, lüktető alap, és ez a tipikus, de tényleg az a tipikus 2000-es évekbeli napfényes hangzás, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy Ibizán van, vagy csak egyszerűen bárhol a világban egy tengerparton, és nagyon jól érzi magát, és lazul, és ez kell most nekünk, úgyhogy a következő 3 perc 42 másodpercet mindenki ér-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, ura, 2011-ben Flowrider ezzel a dallal gyakorlatilag jó kedvet csomagolt, nagyjából 3,5 percbe. A Good Feeling egyik legnagyobb érdekessége, hogy a refrénben hallható női hang Etta James 1962-es felvételéből származik, vagyis egy közel 50 éves szólhang került egy modern klubsláger közepébe, mondjuk ez sem egy mai dolog, az egyszer biztos. A dal több mint 20 országban került a top 10-be, Flowrider pedig ismét bebizonyította azt, hogyha ő mondja azt, hogy minden rendben van, és jó érzése van, akkor abból nagy buli lesz. És ezt nemrég Magyarországon is bemutatta. Na, jön a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új táblatokat nyitott a csillagászatban a fizikai Nobel-díjas, kutatásban is segíthet a vadászó macskánkról készült fotó. Egyelőre marad a kellemes ősz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sark jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
3: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amibe az elkövetkezendő évek során mennie kell az energiatermelésnek.
2: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog. Akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Este 10 után 3 perccel is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Félbevágjuk nagyjából az én estémet, hiszen 10 óra van még hátra 2 óra, ami rommá van pakolva nagyon jó zenékkel. Kezdésnek egyből itt van Matchbox 20 és a How Far We Come. Ennyi.
4: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik soha, de soha nem tudják, hogy kit és mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Vágjunk is bele! Kérem szépen, holnap Amália névnapja van, viszont van ugyebár egy kibővített naptár, mi szerint holnap felköszönthetőek az amálok, a bakácsok, a bekesek, a Garfieldok, a macskának boldog névnapot, a Máriák, a Márkok, a Márkusok és a biztonság kedvéért a Zserárdok. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, mert akkor talán nem felejted el, hogy így vagy úgy, de emlékezz meg rájuk. Pont és kész, sakmat, te leszel a legnagyobb sztár, és ennyi. Nálunk pedig most Sheryl Crow jön, ez az All I Wanna Do.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2003-ban egész Britannia, de azt mondom, hogy egész Európa, hanem az egész világ megőrült azért a három angol csajért, akik csináltak egy olyan szakítós dalt, ami marhára nem volt szakítós dal, hiszen az volt a mondani valója, hogy egy szakítás után az ex annyira hiányzik nekünk, mint mondjuk egy plusz lyuk a fejünkbe. Szerintem már tudjátok nagyon sokan, hogy miről van szó. Hát persze, hogy a Sugababes-ről jön a Hole in the Head.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Bob Marley és a Jamin érkezik, egy kicsit átgondolva, de a lényeg az, hogy az alap, tehát Bob Marley dalam az Exodus albumról érkezik, amit már kénytelen volt Angliában felvenni, hiszen Jamaikában egy ilyen merénylet áldozata lett. Pontosabban merényletet akartak ellene elkövetni, mert nem sikerült, és hát el kellett menjen onnan. Viszont ő úgy gondolta, hogy nem a menekülés a jó filozófia ebben az időben, hanem az, hogy megtartsa a jó hangulatot, és hozza ezeket a zenéket, és ezt így továbbítsa az egész világnak. Jó, elment Angliába, de azt szerintem ilyen full biztonsági okok miatt történt. Na, ne menjünk bele, túl sok volt a szöveg. Bob Marley, Jamin egy picit újra gondolva.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, Robin Rez Got To Get, Fit Leila K. És nagy érdekesség, hogy a marokkói származású énekesnőt a duó egy rap versenyen fedezte fel, és annyira jól sikerült, és annyira megtetszett nekik, hogy hát bevették ebbe a dalba. Ez a dal meg annyira jól sikerült, hogy utána meghozta neki a világhírnevet, és leuralta a klubokat megállás nélkül, itt szólóban is. Tehát a cím Got To Get az az énekesnőnél Leila K-nél, mondjuk úgy, hogy a slágerlistákra is igaz volt. Na, ennyit erről.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás keddi éjszakát, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és indul ennek a csodás keddi napnak az utolsó órája, hogyha eddig nem tudtátok volna. Nyugi, én segítek mindenben, most például abban, hogy feltüzeljük egy picit a hangulatot, hiszen jön Sopol, ez a We Be Burning.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az a pont, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és én azt mondom, hogy ne is húzzuk tovább az időt. Reggel 7 fokra ébredünk, napközben pedig 25 lesz. Az időjárás, fontosabban az időjárási körülmények pedig nagyjából ugyanolyanok, mint a mai napon. Elég sok napsütés, kevés felhő, hála az énnek, hogy szél nem várható, és a többi, és a többi, és a többi. Se csapadék, se front, se semmi. Úgyhogy egy viszonylag kellemes őszi nap. Ja, az ilyen őszi napok szerintem jók amúgy. Ezeket elfogadom. Na meg a következő dalt is. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Shakira mostanában többszörös mérföldkő, így a női előadók között, főleg azért, mert az október 3-ai madridi koncertje történelmet írt, úgy döntöttek, hogy élőben ingyen nézhető lesz az Amazon Musicon, és hát ezt nagyon sokan meg is tették, nagyjából annyian, hogy ilyen nézettsége még semminek sem volt ezen a megosztó portálon. Mondjuk nagy valószínűséggel ehhez még Dua Lipa is hozzájárult, hiszen duettet is énekeltek, meg ő volt az egyik sztár fellépő. Úgyhogy előjáróban ennyit erről, hát Shakirának ez nagyon bejött. Meg annó a Lóka is Dizzy Rascallal, amit én most itt el is indítok.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, Best FM Magyarország, Best FM Hungary, valahogy így megtaláljátok. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, majd utána venni a fáradtságot és végiggörgetni, lecsekkolni, megvizsgálni. És hogyha ez is megvan, és valamelyik elnyerte tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot. És persze, előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig itt van Kanye West, ő is köszönetet mond, csak a saját maga módján és stílusán, jön a Stronger!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este megint találkozunk, hiszen egész héten én vagyok este 8 és éjfél között. Egy a lényeg, hogy most elhúzok hazafelé, nektek pedig nagyon szép estét és jó éjszakát, szép álmokat. Én Mikfalvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Sit you with me. A reason. For us to change.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.